Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Poptarisznya.hu.
4: A zene helye.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hol is hallottam ezt a dalt?
5: Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Internet Radio.
1: Paktarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal. One, two.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bug Parts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: 2026-ban is együtt. Poptarisznya.hu, a nosztalgia hangja.

0: érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bug Parts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu,
1: a legnagyobb slágerek.
4: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu. You ready to kick some ass?

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: has been disconnected.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

0: quietún, y quietún, y quietú, y quietú, y quietú, y borriquito como tú. Que ahí no sabes ni la ju. Cojo un requito como tú. Yo sé más que tú. Yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú, que tú, y que tú, y borriquito como tú. Que ahí no sabes ni la ju. Sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la voz, borrequito como tú. Yo sé más que tú. Más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la voz, borrequito como tú.
1: Érdekelnek az öreg autók?
2: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
1: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
2: Akkor köztünk a helyed.
3: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
2: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
1: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
4: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
1: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
2: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
3: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
5: Poptarisznya.hu.
2: Sláger, sláger után.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: A szombat akkora szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
5: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
5: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Wanna be with you in everything I do. I wanna see you every day and night. When I was so lonely, I felt this strong desire to love.

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

A popdarisznya.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre. Baj.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, yeah. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
4: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
4: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: Ha a Volkswagen logó sziluettjével álmod,
1: akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágereit
1: a poptarisznya.hu-n.
2: Kezemből esznek mindig a madarak, etetlek téged, valahogy magamat ideális méreg.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
4: Jó szórakozást!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Szereti a poptalisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptalisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptalisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptalisznya.hu-n!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Ez a poptarisznya.hu.
4: Az internet függő rádió.
5: Hangolj ránk!
6: Swing to the music when the Def Jam is here. Def Boy is kicking it, so have no fear. Dance to the music when you hear the bells ring. We're gonna make you swing.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
5: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptorisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptorisznya Oldiesnet rádiót akár éjjel, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Poptarisznya.hu, a netrádió.
1: Ott elte fején egy csodálatos műjégtája csalogat. Ide-oda cikázom a párok között, villogó karimon. Válcámon kínálom a filtolt és a frissítő drazsír. Főlet éjszakán mentolillat száll.

0: koptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.koptarisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Kétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Kétó Show.

0: Az élet egy lehetőség. Éljünk vele! Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene. Kis Zoltán Zero műsora.
1: Na hát minden hétfőn este 8 órától személyes elemzésekre van lehetőség, és szeretettel köszöntünk mindenkit. Feleségem Simony Éva pedig alkalmanként, nem mindig, de azért minden második alkalommal is szokott lenni az élet.
2: Sziasztok!
1: És hát az aktuális bolygóállásokkal fog minket meglepni, megörvendeztetni, remélem, vagy pedig nehézségekre is lehet számítani az előttünk álló egy héten, mondjuk.
2: Hát most már inkább, amit a múltkor említettem, hogy ezen a héten, tehát 22-től 29-ig lesz egy Mars-Uránusz együttállás, ami sajnos hozhat a világban felfordulást, közlekedési baleseteket, erőszakos megnyilvánulásokat és földrengést. Hát konkrétan egy csomó földrengés volt szerdán, nem csak Venezuelában, hanem Japánban, meg még egy jó pár helyen, aztán Venezuelában még egyszer, sajnos. Hát most már nem annyira veszélyes a helyzet. Ma délelőtt a Hold belépett a Bak jegyébe, és a mai napon még ráadásul kezdetét veszi a Merkur időszaka. Tehát ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy retrográdba megy, tehát ezért most új dolgokat nem indítunk, a korábbi döntéseinket viszont finomíthatjuk,

0: mert most felelősebben tudunk gondolkozni, és segít észrevenni ez a retrográd Merkur, tehát visszafele a hibákat fel tudjuk oldani. Erre kell használni. Ez ma kezdődött.
1: És ki lehet javítani a hibákat.
0: Igen, ugye? Ki lehet javítani. Holnap, vagyis kedre virradóra lesz egy jó kis teliholdunk a Bak jegybe, ami, mivel a Bak rák tengelyen van, a rák meg a családról szól, ezért fontos lehet majd a biztonság, a család, meg az érzelmi dolgok. A telihold ugyanakkor még abban is segít, hogy valami végre láthatóvá váljon, hogy hol vállaltunk túl sokat, és ezt is korrigálhatjuk. Szintén reggel, holnap, kedden reggel, a Jupiter átlép az oroszlán jegyébe, ez már egy hosszabb távra, hát minimum egy hónapra, vagy több hónapra is szól. Ez hozza, hogy nagyobb lesz az önbizalmunk, az önkifejezés iránti vágyunk, mert az oroszlán ugye az ego, én vagyok. Azon kívül a szórakozásra való igényünk is megnő. Tehát szórakozás, önkifejezés.
1: Nem baj, itt a nyár.
0: Így van, a legjobbkor. A kínai asztrológia szerint a holnapi nap egy szervező nap, ami szervezésre kitűnő, mert mindent mozgásba hoz, amit elindítunk, úgyhogy ezt is használjátok ki. Szerdán este a hold belép a vízöntő jegybe, ami segít egy kicsit távolabbról ránézzünk, ami eddig ilyen nagy kötelesség volt számunkra, vagy kötelességként nehezedett ránk, azt most könnyebben el tudjuk végezni, és a régi helyzetek mellett észrevesszük az újdonságokat is, nem csak a megszokott megoldások jutnak az eszünkbe. Ilyenkor viszont nem ajánlott a foghúzás és a fogtömés. A kínaiak szerint ez már egy lejtmenet nap, vagyis kerüljük a konfrontációkat, mert hajlamosak lehetünk rá. Csütörtökön viszont kockázatnap van. Ezért csak annyi a tanács, hogy ne kockáztassatok, vigyázzatok az értékeitekre, és a közlekedésben is legyetek óvatosabbak. Péntektől viszont kezdetét veszi egy igen kellemes, meghatározó fényszög, az Uránusz, az újítás, a Neptun, az álmodozás, és a Plutó meg a megvalósítás közti szextil, meg hát csupa-csupa jó fényszög, amely augusztus elejéig adhat segítséget és támogató hátteret a tetteinkhez. Ez az alakzat még ráadásul a elképzeléseinket ilyen szokatlan inspirációkkal segíti, és finomabban össze fogjuk tudni hangolni a régi szokásainkat az új szokásainkkal.
1: Na, az jó hír, ugye?
0: Igen, ráadásul még ez egy sikernap is, ami alkalmas szerződések aláírására és fontos ügyek kezdeményezésére. A szombati nap megint lesz egy Mars-Uránusz együttállás, de azért nem veszélyes, mert egy jegybe áll. Tehát ikrek Mars együtt áll az ikrek Uránusszal, ami viszont friss lendületet fog adni a kapcsolatainkban, mert az ikrekben van, és könnyebb a megszokott utak helyett új megoldásokat találni. Ez a hétvégi lendület jó lesz a terveknek a átgondolására és a kreatív megvalósításokra. Ilyenkor ugye halakba lévő hold azt mutatja, hogy nem szabad fodrászolni, nem szabad hajat vágni, hajat mosni, semmiképp. A vizes holdnál összeesik a haj. Azon kívül ez a kínaiak szerint egy vonzásnap. Az azt jelenti, hogy ha szívből kérsz, azt megkapod. Szívből kell kérni, és bevonzuk a jó dolgokat. Ezt a szombatot is használjátok ki. A vasárnap is még jó, mert a ráknap belép a Szaturnusz kvadrátjába, az itt a túláradó bőségre, meg túlzásokra való hajlamunkat egy kicsit korlátok közé állítja, és egy ilyen józan ellenpontot ad az egész hétnek a kicsapongó élvezetekre hajlamosító tendenciájára. Ez egy nyitásnap, tehát most támogatja a sors, amit kezdeményezős. A hétfő viszont egy zárásnap, ami maximum ügyek lezárására alkalmas, úgyhogy arra kell használni a segítő energiákat. Úgyhogy most elkezdődő június 29-e, tehát a mai naptól, körülbelül ezek a hatások várhatóak.
1: Hát Évi, köszönjük szépen ezeket a hasznos információkat, úgyhogy van ebben jó is, és hát azért a Szaturnusz mindig ott van azért, ami hozza, mint tudjuk, a korlátokat, úgyhogy azért az élet nem csak a jó dolgokból áll, mint tudhatjuk, hanem ugye hullámzik, vannak jó periódusaink, nehezebb időszakaink, de egy hét előre köszönjük az ismertetőt, úgyhogy akkor ehhez tartjuk
0: de
1: magunkat.
0: Nem ártanak néha a korlátok, mert hogyha egy gyermeknek nem állítunk kereteket, korlátokat, akkor leesik az első dombról.
1: Hát igen.
0: Azokra is szükség van. Használjuk ezt is harmonikusan.
1: Világos, persze.
0: Hát akkor mindenkinek további jó mulatást.
1: Köszönjük szépen. Még egyszer, akkor kikapcsoljuk a mikrofont. Le is veszem róla gyorsan. Ez így működik. Csókolom. Köszönöm szépen. Jó. És akkor én pedig átveszem itt a dolgokat. Azt mondja, hogy beteszem a képletem. Már is jövünk itt. Azt mondja, hogy igen, itt vagyunk. Itt vagyunk. Csak az egeret próbálom megtalálni, bocsánat. Nem van egyszerű az idő, annyi mindenre. Hoppá, igen, és a kamerát is beállítjuk. És most már minden jó lesz, szerintem. Szerintem. Na, reméljük a legjobbakat, úgyhogy így vagyunk. Na, köszönöm szépen, Évi, akkor még egyszer hajrá, minden jót, és akkor most pedig azt mondanám, ugye, hogy szokás szerint, kedves barátaim, személyes elemzésekre van lehetőség. Személyes elemzésekre, ugye, a numerológia, mint tudjuk, az asztrológia társtudománya. Bocsánat, csak még egy kicsit állítok itt ezen, hogy valahogy arányos legyen a dolog. Meg is nézem, hogy ugye az üzenőfalon a poptarisza.hu-n és a YouTube csatornámon párhuzamosan megy ez az adás. Úgyhogy mind a két helyre lehet írni, lehet küldeni az adatokat. És itt látom, hogy az üzenő... Ja, és van egy nem emeldíjas telefonszámunk, bocsánat, ez a legfontosabb, hiszen az élő beszélgetést, az élő elemzést preferálom nagyon. Úgyhogy plusz 36 30 88 60 a telefonszámunk, és ha Viberen hívsz, akkor természetesen a világ bármelyik pontjáról ingyenesen tudunk egymással beszélni. Na, úgyhogy itt van, és Stadler úr, Stadler Zsolt úr, kérhetnék egy elemzést, ha lesz rá idő. Hát kedves Zsolt, időben, ha valaki időben írja az adatait, és időben jelentkezik az elemzés, akkor természetesen már is másolom a neved, ha sikerül, természetesen sikerül, ott vagyunk. Ott vagyunk, másolom a dolgot, és már is elkészítem a képletet, 1986. szeptember 30. Na nézzük akkor. Ma lenne egyébként Antoine de Saint-Exupéry-nek a születésnapja is egyébként, az fantasztikus írónak. Na jó, de erről ennyit akkor, és akkor beírjuk Zsolt adatait, már is elindulunk az elemzésekkel. És 1984 volt, ugye, szeptember 30, de mindjárt visszanézek, ugye? Már is egy pillanat türelme, csak hogy itt minden rendben legyen. 09 és 30. Mindjárt le is ellenőrzem a dolgot. Ha megtalálom az adásmenetet, persze. 1986, bocsánat, 86. Ugye, ezért figyelni kell. 86 09 30, tehát már is akkor kijavítjuk 86-ot, és már is készen vagyok a képletével. Igen, felvétel, és már is látjuk az eredményt. Kedves Zsolt, nem tudom, hogy van-e konkrét kérdésed, vagy mindenre kíváncsi vagy, abban a 10 percben körülbelül amennyit egy elemzés, hogy rászánnék igazából. mert azért, várja csak egy pillanat, bocsánat, csak közben itt egerezek. Jó, kérhetnék egy elemzést, ha lesz rá idő, természetesen semmi akadálya. De mondom, hívjatok, működik a telefon, ki van próbálva, úgyhogy bátorság. Na, kedves Zsolt, hát akkor mondom is, hogy ugye először induljunk a születési számainkból, ugye, ami a személyiségünk alapjait mutatja. 1986, 0930, ugye, összeadjuk a számokat egyenként, a múlt században így számítjuk ki a sors misszió számunkat, az életfeladat számunkat, és egy nagyon jó szám jön ki, ebből 36-os jön ki a számok összegéből, és 9-es kapunk belőle, ugye, összeadással mindig egy szám egyre egyszerűsítjük a kétegyű számainkat először, és ugye ez egy energiaképlet, itt az alsó négyzetben, ide nekem számokkal van beírva, hogy melyik számból mi, hány darab van, és a számok hiánya is, ahol nincs semmi beírva. A képletemben azok a számok hiánya, amik szintén problémát jelenthetnek, a számok túlsúlya is kibillentséget jelent. Hát kedves Zsolt, és ott van a neved képlete is természetesen, hát az a te sors feladatod ezzel a 9-es számmal, 36-os 9-es. A 6-os a Vénusz, mint tudjuk, ez a fizikai síkú szeretet száma. A 9-es ennek a felsőbb oktávja, az a Neptunusz bolygó, az az önzetlen szeretet száma, de az a legmagasabb, a 9-es a legmagasabb szellemi szám. És azt jelenti, hogy neked az az élet feladatod, kedves Zsolt, hogy tulajdonképpen tökéletesítsd a világot, és ez a képesség meg is van benned, hogy átlátod a dolgokat, át tudod látni a részleteket, ha bár ez ügyben majd azért, de nem aggódom olyan komolyan, most hogy nézem a neved képletét, nem aggódom annyira. Úgyhogy de nagyon szellemi erőkkel rendelkezel, és viszont azt tudni kell, hogy ez a 9-es szám, ez a Neptunusz bolygó, ez is egy érzelmi energia, és neked elég sok 9-esed van, nem kevesebb, mint három, és maga a személyiség típus, amiben te tartozol, a legérzékenyebb típus vagy. És hát ez a sok érzelmi energia pedig ugye a sok kilencessel már az elszállás lehetősége lehet egyébként, és miután nincs a képletedben az alapszámaiból, hiányzik többek között a 4-es szám, ami a föld száma, ami vissza kéne, hogy húzzon egy kicsit téged a földre, és a realitás érzékedet erősítse. Én azt mondom, hogy tényleg egy kicsit problémát látok ebből a sok érzelmi energiában. Egyébként ez egy energiaképlet, így függőlegesen, ha szemből nézzük ezt a négyzetet, akkor ez a 3-as, 6-os, 9-es vonal, itt van a legtöbb energia. Ez a művészi kifejező képesség vonala, tehát ha ezzel lehetnél simán egy művész is egyébként, és ráadásul aki 30-án születik bármely hónapban, az a Merkur bolygó, és az a kiváló kifejező képességet jelenti. A zéró által felerősítve ráadásul, tehát ezzel te rendelkezel. És nagyon jó szellemi erőket jelent ez a 9-es szám ráadásul. Sőt, megmondom, sok tapasztalatom van, elég sok, hál' Istennek. És a 3-as szám az a Merkur, az a gyors felfogó képességet jelent, ugye a racionalitást. A 9-es szám pedig egy szellemi szám, ami mondom a dolgoknak az átlátását hozza. Nem tudom elmondani nektek, hogy hányat konkrétan, de nagyon sok ilyen, mikor erős 3-asok és 9-esek vannak a képletben, csak úgy ez pont erről ez jut eszembe, azzal nagyon sok jó informatikus láttam már, akinek ilyen számai voltak együtt, tehát azt mondom, hogy mert a 9-essel azért a 3-asok eleve monitor függőek, maradjunk annyiban, mert őket minden érdekli, a Merkur maga a kommunikációt jelenti, és az zéró által felerősítve, tehát ott azért sokszorosan megjelenik a te képességeidben, közben ezzel a 9-essel pedig nagyon-nagyon jó szellemi erőkkel tudod a dolgokat összpontosítani, kezelni, produkálni, úgyhogy nem csodálkoznék, ha éppen, vagy ha egy jó informatikus lennél most, vagy természetesen, vagy lehet, nem tudom, de azt mondom, hogy a művész energiák is, a művészi vonal is nagyon erősen jelen van a te képletedben. Viszont a számok hiányáról kell beszélni, a 4-es már említettem, hogy akinek nincsen 4-ese, az azért a felelősségvállalás problémáját is jelenti, a koncentráció, az összpontosítás problémáját jelenti, és mondom, ennyi 9-essel, ami a fantázia, a képzelő erő, a valóság és az álom közötti határok, ez oda fölvisz, nagyon jó képességek ezek, az illúzió, az álom, de ha hiányzik a realitás érzék, akkor maradnak az álmok, és hogyan hozod le az álmaid a földre, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. De mint mondtam, a Stadler Zsolt névben viszont vannak földi energiák, és ez egy nagyon jó hír ilyen szempontból. nincs az alapszámaidban például ötösöd. Kettes, a kettes hiányzik, a négyes, amiről beszéltem az előbb, nincsen ötösöd, és nincsen heteset sem, egy darab sem, még a hetes szám még a betűk számértékéből is hiányzik. Az ötös szám pedig ugye a numeroszkóp középpontja, a személyiség középpontja, a belső erő, a hit, az önbizalom, és az egy szellemi erő is, és akinek nincs ötöse, annak az önbizalommal egy kicsit problémája lehet. És a Stadler Zsolt névben egy darab ötös értékű betű, ez az E betű, ez egyáltalán nem pótolja azt az ötös számot, a Jupiter bolygót, amit a személyiség alapjaiból hiányzik. Pedig itt nagyon szellemi erőket látok, és kiváló, kifejező képességet. Nincsen kettes a számaidban, ez a hold száma, ami az együttműködésnek a problémáját jelenti. Ez azt jelenti, hogy miután te tökéletesség bániás vagy, ugyanúgy, mint az egyesek, akinek egyesei vannak a sorsmisszió száma, a vezető, az egyes a nyílt agresszor, az a vezető, az megy előre, az tudja, hogy mit akar. Te is tökéletesség mániás vagy, mint az egyesek, de te ilyen nyílt, a kilencesek általában ilyen passzív agresszorként élik az életüket. És közben pedig ez a kettes szám hiánya, ami önmagában hoz egy ilyen belső türelmetlenséget, és te tökéletességre törekszel, és nagy elvárásaid vannak magaddal, főleg másokkal szemben is, és aki nem úgy csinálja, nem abban a minőségben teszi a dolgát, amit kellene tennie, akkor ezt elég rosszul éled meg, de miután konfliktus kerülő vagy, ez ilyen folyamatos ilyen zsörtölődésben nyilvánul meg, de ha nem mondasz semmit, akkor is mindenki érzi, hogy valami komoly baj van. És hát neked pedig sokszor a kilencesek, mondom, ez egy irigylésre méltó szellemi energia, sokszor az a kilencesek megélés, hogy hülyékkel vagyok körülvéve, és hát ezt meg kell tanulni, elfogadni azért, de örülj neki, hogy te vagy a legokosabb abban a csapatban, ahol te éppen tevékenykedsz vagy dolgozol. Próbáld meg jól megélni a dolgokat, és fogadd el, egyébként tényleg fogadd el, hogy a világ nem tökéletes, kedves Zsolt. Na, úgyhogy ennyit, és az ötös szám hiányáról, amit mondtam, az önbizalmat azért nem ártana jobban előhívni, sokkal kerekebb lenne a világ, és ez a sok érzelmi energia az azért kibillenthetővé is teszi az ember, de mondom, itt sok hatos is van, 86-ban születtél, 36-os a sorsmisszió számod, ami a hatos viszont a fizikai síkon is, szintén a fizikai síkon tud téged tartani, és van még egy probléma, csak mondom gyorsan. A hetes szám az a Szaturnusz bolygó a numerológiában, a betűk számérték ből is hiányzik, ez lenne a G betű, a P betű és az Y. Ez viszont komoly, abszolút érzelmi elfolytásokat jelent, de ilyenkor mindig azt nézem, hogy mennyi érzelmi energia van a képletedben, és ilyen szempontból viszont nem aggódom, hiszen pontosan arról beszéltem eddig, hogy mennyi a sok érzelem, hogy a sok érzelem milyen problémákat jelenthet, ha nincsen mellé földi energia a képletedben. A személyiség alapjairól beszéltem most. A nevet képletében pedig, ha az egyszámjegyre érzelősített értékeket nézem, akkor megint csak a Merkúr a magánhangzók értéke. Ugye az első elemzésnél körbe szoktam írni a képletet, ami a belső énünket mutatja, a tudattalattinkat, amilyenek valójában vagyunk, és itt hármas látok megint, a Merkur, ami azt jelenti, hogy te valóban pozitívan állsz hozzá az élethez, sőt, 12-esből jön ki, 3 meg 9 az 12, ez a 12-es száma a Merkur felsőbb oktávja, ez az Uranus bolygó, ez a másként gondolkodás jelenti, nagyon független személyiséget jelent ez, és a hármasra viszont ez egy pozitív hozzáállás az élethez, mert a hármasoknak az az a születésnapi számodban is ez van, 30-án születtél, hogy azért sikeres akarsz lenni, és a jó kifejező képességgel rendelkezel, jó felfogó képességgel rendelkezel, úgyhogy ez egy jó motiváció az életben való sikerességhez, és hát csak tenni kell érte, a sikerért nincs mese. Hatos a külső éned, és ez nagyon érdekes, a külső én a másfelhangzók értéke a numerológiában, ami azt jelenti, hogy te belső indítatásból, kedves Zsolt, milyennek mutatod magad a külvilág felé, ez pedig a hatos szám a Vénusz, ami azt jelenti, hogy nagyon kedves emberként jelensz meg. Így prezentálod magad, és ugye, ha belegondolunk abba, hogy szeptember 30, mérlegnapod van, és ugye a mérlegnek szintén a Vénusz az uralkodó bolygója, és a mérlegek talán tényleg a legkedvesebb emberek közé sorolhatóak. Igen, ám, de itt viszont, hogyha túlságosan kedves vagy, és túlságosan meg akarsz felelni a külvilág elvárásainak, és a magánhangzóid értékében is ez van, és ha akkor sokszor felfalhat a külvilág, és hogyan állsz ki magadért, mikor nincs esetleg elég önbizalmad. Még jó, hogy van egy 8-asod, az a Mars, 86-ban születtél, de hogyan állsz ki magadért, mikor hogyan véded meg a saját érdekeid, hogyha túlságosan együttműködő tudsz lenni. És ugye ráadásul a teljes névszámnak hívjuk az összes betű számértékét, ami a magánhangzók és a másfelhangzók értéke, 3 meg 6 9-esként jelensz meg a külvilágban szintén, ami egy magas szellemi szám, és egy ilyen kedves emberként jelensz meg, és ráadásul a 9-es szám az nem egy pénzes szám a numerológiában. Ilyenkor abban kell hinni, hogy az illető mindig megkapja azokat az anyagi javakat, amire szüksége van, És, de van egy jó hírem, amit mondtam már az elején, már céloztam rá, hogy a nevedben ott van a földenergia, mert hál' Istennek az összes betű számértéke, és most már ez egyszerű matematika, mert 12-es a magahangzók értéke, 33-as a másalhangzóké, ebből 45-ös jön ki, és a 40-essel kezdődő számokat úgy értelmezzük, hogy az első szám a domináns, ez pedig a földszáma. Tehát ez az a jó hírem, hogy azért a sok kilences mellé, a sok szellemi erő mellé és érzelmi energia mellé itt van az ellensúly, ami azért téged visszahúzhat a földre. Ennek szívből örülök, megmondom őszintén. Hát ilyen szempontból kerek a képleted, és inkább azt mondanám, hogy itt az igazi önbizalmat kellene továbbra is előhívni, mert az nekem ott nagyon-nagyon hiányzik, az az ötös számot a személyiséget középpontjából. És hát sok összefüggés van ebben a képletben, nagyon sok mindent lehet erről beszélni, de lassan befejezem a mondókámat, hogy mi a te problémád. Két összefüggés is mutatja, a tanfolyamon ezeket az elemzőt, sokat elemzünk, és ott ezt mindig nézzük. 9-es a névszámod, 9-es a sors misszió számod. Ha összeadjuk, akkor 18-as és 9-es kapunk belőle. Ez az egyik összefüggés. A másik pedig a szeptember 30-án születtél, 9 meg 3, ugye az 12-es és 3-as kapunk belőle. Ez a két összefüggés, és azt mutatja, hogy mi az illetőnek a mindennapokban a problémája, amit nem tud elfogadni, amivel küzd. Én a 9-es láttam, és a képleted láttam, mondom nyilván ezt, így hozom meg a véleményem. A túlérzékenységedre gondolnék, hogy az probléma lehet, valamint a te maximális elvárásaidra, és már mondtam, hogy részes fogadd el, hogy a világ nem tökéletes. A hármas összefüggés pedig, ami ugye a születés hónap és a születésnapolba jött, ez pedig azt, nekem egyértelműen azt mutatja, a hármas a Merkur, ez pedig szó szerint erről is beszéltem már, hogy a külvilágnak való megfelelés, mert a hatos külső éneddel nagyon kedvesen prezentálod magad, de az igazi önbizalom hiány viszont azt látom, hogy esetleg a dolgoknak te lehetsz a vesztese, ha nem állsz ki magadért, mert inkább jobb a békesség, erre törekszel, és a mérleg napod is pontosan ezt jelenti. A mérlegek azért a legkedvesebb emberek, mert ők nem bírják a feszültséget, nem szeretik a vitatkozást, nem szeretnek konfrontálódni, mert őket ezt kibillenteni, nem szeretik a feszültséget eleve, és a mérleg napod is ezt mutatja, és a numerológiai képletedben egyébként a másalhangzók értéke is nagyon erre világít rá. Nekem csak úgy tapasztalatból mondom, hogy a leggyakrabban a másalhangzók értéke, mint a te esetedben, ez a hatos szám szokott megegyezni az aszcendenssel a horoszkópban. Hát mérleg napod van, lehet, hogy mérleg aszcendensed is van, vagy bika lehet még ezzel, mert ugye a bika jegynek is az uralkodó bolygója, az a bizonyos Vénusz, zárójel bezárva. Úgyhogy kedves Zsolt, ezt mondanám, hogy ezeket a dolgokat, ha így helyre teszed, mondom, fogadd el, hogy a világ nem tökéletes, próbáld meg kezelni az érzékenységed, a belső türelmetlenséged, több önbizalmat javasolnék neked, és a realitások mezejére keményebben kellene azért állépni, mert hiába van a nevedben, ott az a 45-ös névszám, de az alapokból hiányzik, és azon lehetne még szerintem erősíteni. A 7-es szám hiánya pedig az ilyen érzelmi félszegséget hoz, és ez sem az egódat erősíti. Ráadásul az egész képletben 1980-ban születél, egy darab egyes van, az mindenkinek van, aki a múlt évezredben született, és az egyes szám hatását, csak úgy mondom, nem akarom bonyolítani, kiegyenlíti a kettes, ami nincs, de a 3-9-es bőven kiegyenlíti. És gyengíti a 6-os, amiből van 2, és a 7-es hiánya is egy ilyen érzelmi félszegséget hoz, visszafogottságot, ami nem az egódat erősíti. Úgyhogy kedves volt, akkor lesz a világ, kerek a világ, ha elhiszed magadról, hogy nagyon okos vagy, mert az kétségen nincs felől, és ha a következetesen többet teszel azért, hogy sikeres legyél az életben, remélem 86-ban születél, remélem, hogy ma én csak aggódva mondom, hogy remélem, hogy sikeres vagy, de adja jó Isten, hogy az legyél, majd visszaírod eset meg, hogy állsz az életben, és az igazi önbizalom, mert akkor lesz igazán kerek a világ, mert a hit a legfontosabb energia, mint tudjuk. És végül azt mondanám, hogy akik szeptember hónapban 3-án, 12, 21 és 30-án születtek, mint te. A hármas évetek van, hát még van egy-két hónap addig, úgyhogy itt a kapcsolatépítésnek a lehetősége van. Nagyon szerencsés a hármas év, hirtelen jöhet párkapcsolat, akár lehet eljegyzés, esküvő, nagyon megy a rock and roll a hármas évben, a hármas a Merkur bolygó. Ez egy bulizós év, úgyhogy remélem, hogy pörög is az élet, főleg itt a nyáron, most már itt beindult minden. Viszont szeptember 30-ától jön a 4-es év, ami már viszont az már nem egy bulizós év, csak ezzel zárnám a soraimat. Jó, kedves Zsolt, úgyhogy köszönöm a bizalmadat. Azt, hogy a sokat segített, köszönöm, azt írta, nagyon köszönöm, és sokat segített, köszönöm. Kedves Zsolt és kedves barátaim, tegeződünk ebben a műsorban, a zene világában is, és az ezotéria világában is, de természetesen megadjuk egymást a kölcsönös tisztelet lehetőségét, jó? Úgyhogy köszönöm Zsolt a visszajelzést, hát akkor nem éltem hiába. Azt mondja, hogy akkor nézzük a következő, mondom a telefonszámot, kedves barátaim, mondom a telefonszámot. Ja, nem így van ez, várjál, így. Nem, hogy van ez? Ezt nem értem, ezt a kamerát. Na mindegy. Most már így jobban vagyunk talán, így, igen. Úgyhogy van egy nem emel díjas telefonszámunk, hívhatok nyugodtan, plusz 36 30 88 60 és 550 a számunk. Úgyhogy na nézzük a következő SMS küldőjét, vagy üzenet küldőjét. A Alföldi Klaudia, aki Y-nal írja a nevét, már is másolom ki a nevét. 2000-ben született egy fiatal hölgy, 6. hó 12-én. 2000, már is nézem. 2000. Már is megleszek vele. 2000. 06 és 12. Az igen. Na nézzük Klaudia képletét, meg is vagyok vele. Hát ez aztán tényleg egy érdekes képlet, mindjárt beszélek róla, csak még leellenőrzöm magam, nehogy véletlenül rosszat írjak be, vagy egyáltalán. Azt írja, üdvözlöm, én is szeretnék kérni, ha lehet, mondom, tegeződjünk, jó, nem, lehet, hogy én tényleg sokkal idősebbek vagyok, mint ti esetleg, az lehet, de én nem érzem annyinak magam, meg tényleg a barátaim is olyan kedvesen mindig mondják, hogy legalább egy 3 hetet le tudnék tagadni az életkoromból, úgyhogy egészen fiatalosnak érzem magam, és különösen hétfőnként este, amikor ugye próbálom teljesíteni a földi világbeli küldetésemet, hogy segítőnek születtem, és hál' Istennek egy olyan tudásban, birtokában vagyok, amivel ezt meg is tehetem a legjobb szándékkal, és minden tapasztalatommal teszem így hétfőnként este. Na, úgyhogy köszönöm az érdeklődést is, úgyhogy hívjatok plusz 36 30 88 65 150. Na, azt írja Klaudia, itt most nincs kérdés, csak az a kérdés, hogy szeretnék kérni. Egy elemzést már is nézem, Klaudia képletét, tehát alföldi Y-nal írva a végén az I betű. Y-nal van írva, Klaudia K betűvel van írva. 2000 után ugye 20-szal kezdjük a számítást, a sorsmisszió szám kiszámítását. És 6. hó 12, ebből a számok összeadásából egy 29-es számot jön ki. 2 meg 9 ugye 11, és 1 meg 1 az 2-es. Nagyon érdekes az a képlet, mert ugye a 2-es sorsmisszió számmal, kedves Klaudia, azt jelenti, hogy segítőnek születél. Én is ugyanilyen 29-es vagyok, mint te. De az én képletemben sokkal több energia van, nálad nagyon sok szám energia hiányzik. A 3-as szám nem hiányzik, mert 12-én születtél, amely jó kifejező képességet mutatja hozzá, de neked nincs 4-esed, nincs 5-ösöd, nincsen 7-esed, nincsen 8-asod, és ilyenkor mindig felerősödik a név jelentősége, és ilyenkor mindig bízom abban, hogy a névben vannak olyan energiák, amelyek az életben való helytálláshoz segítenek, és az életben való, és az egészséges egó kialakításához, mert egészséges egóra mindenkinek szüksége van, férfinak és nőnek is. Nagyon érdekes a személyiséged alapjai, ugye annyi minden információ van ebben a képletben, és ugye tudjuk most már ugye az első elemzés után, hogy a számok túlsúlya, amiből sok van, az is kibillentséget jelent, ugyan felerősítve az adott számra, energiára, mert ezek bolygókra jellemző képességeket, de a személyiségben lévő problémát is. És ugye, ha úgy vizsgálom, csak a legegyszerűbben az egyes számból indulok ki, ami van neked 3 darab egyesed az alapképletedben, az egyáltalán nem baj, de viszont van 4 darab kettesed, ami ugye pont az előbb említettem, hogy kiegyenlíti a 3-as hatását a 9-essel együtt. És a 2-es személyiségtípusba tartozol, kedves Klaudia, és a 2-esek tényleg teli vannak szeretettel, segítőnek születtek, és nagyon szívesen is segítenek másoknak is egyébként. Egy 2-es, főleg egy 29-es, az egyik legbonyolultabb szám a numerológiában, ahol a 2-es a Hold, a 9-es a Neptunusz bolygó. Ez egy nagyon, ez az érzelmek tengere, szó szerint így is lehet ezt mondani, szoktam is. És ebben ez a veszély, hogy amit érez egy 2-es, meg egy 29-es, főleg az úgy van, ha pozitív vagy, akkor nagyon pozitív vagy, igen ám, de akkor pedig adod a szíved, a lelked, az időd, a barátságod, a munkád, bármit, hogyha te segíteni akarsz valakinek, vagy lehet segíteni, akkor te felajánlod életed és véred másoknak, és vigyázni kell ezzel, mert azért a világ nem csak jó szándékú emberekkel van tele, hanem mások másból vannak, és esetleg lehet, hogy előfordul, ha nagyon Ha nagyon-nagyon aranyos vagy, túl aranyos és túl kedves és túl segítőkész vagy, akkor lehet, hogy téged ezzel kihasználhatnak. Erről tudnék én is mesélni egyébként, mert a személyiségünk típusa az ugyanúgy megegyezik, és azért hát én is bejártam egy utat, hál' Istennek, és elindultam a változás útján is, azóta sokkal kerekebb a világ. És nagyon örülök, hogy egy ilyen fiatal hölgy is érdeklődik az élet lehetőségei iránt, mert az élet egy lehetőség, és minél hamarabban, minél fiatalabb korban foglalkozunk az önismerettel, annál hamarabb tudjuk helyre tenni a személyiségünket, ha felismerjük ugye a problémáinkat, hogy mi az, ami ott legbelül küszködünk. És ha elindulunk a változás útján, akkor eltelik egy pár hónap. Nekem egy évbe tellett ez legalább, mert ezt magamtól csináltam, de ha én segítek valakinek és rávilágítok a problémákra, nyilván, ha valaki tényleg erre tudatosan odafigyel, akkor egy 2-3 hónap alatt egy egészen komoly változásokat lehet létrehozni, természetesen pozitív értelemben. Úgyhogy csak úgy mondanám, kedves Klaudia, a ketteseknek az alaptípusa, és az abban a könyvben is le van írva részletesen, a 16. kiadást tartom a kezemben, a sorsunk a számokban. A ketteseknek az egyik alapproblémája, hogy meg kéne tanulni nemet mondani. Mindezt azért mondom, mert nincsen négyesed, és ami megint csak a sok érzelmi energia, megint csak a földön való járás problémáját mutathatja, és nincs ötösöd, az önbizalomról már beszéltem. És nincsen nyolcasod az alapképletedben, a nevedben viszont olyan borzasztó jó energiákat látok, hogy majd mindjárt beszélek róla. De a személyiség alapjaiban, ha hiányok vannak, akkor ha a személyiség alapja, a talapzat, az nem stabil, akkor hiába van a felépítményben, ami a nevünk képlete mutatja. Ha nem stabil az alap, akkor lehet, hogy billeg az egész dolog, és nem tudjuk kihozni azokat a jó dolgokat a képletünkből, meg az életünkből. Nincs nyolcasod, ami az önérvényesítő képesség problémáját jelenti. Egy hetes értékű, van hetes a másalanzoid értéke, tehát a hetes hiányáról talán nem beszélek. Nem ragoznám sokat. Nem könnyű ez a dolog. Hatos a gyerekkori számod, így mondanám, hogy a gyerekkori életciklusunk a születés hónapja. A hatos gyerekkor is azt jelenti, gyerekkorból azért már hozod a jó ízlést, meg a harmónia iránti igényt, a biztonság, fontos a biztonság. A képletedben ez nem egy könnyű gyerekkor, mert benne van a képletedben, hogy az apa hiányát kell megélni, és ennek arányában anyai dominancia, erre születtél, és ez is egy nehéz gyerekkor, mert fiatalon kell már felelősséget vállalni, be kell segíteni, szóval ez egy komoly teher azért. Viszont 12-én születtél, amiből 3-as kapunk, ez pedig az Uránusz, ugye szó volt az előbbi képletben is, ugye, amikor a maga hangzók értéke 3-as volt. Neked a születésnapi számot 3-as, és azért jó a numerológia, mert minden számot a maga helyén értelmezünk. És ez megint csak a jó kifejező képességet hozza, és hozza azt a fajta, az Uránusz, hogy a másként gondolkodás is jelenti, és hát te is az a generáció vagy, akiknek a régi hagyományos dolgok azért nem nagyon elfogadhatóak számotokra. Hát olyan korban élünk, ugye most volt a Pride szombaton, itt most nagyon változott a világ az utóbbi egy-két évtizedben, és te is ahhoz a generációhoz tartozol, akik bármit bárhol el tudnak fogadni. Nincs ezzel baj egyébként, csak ne vigyük túlzásba a dolgokat, és ne zavarjuk ezzel másokat. De, és 11-es a mesterszámod is egyébként, a kettes sorsmisszió száma 11-es számból jön ki. Ez is egy mesterszám, ami megint csak hozza a dupla kreativitást, tehát azért vannak itt szellemi energiák is, csak mondom, a 4-es a következetesség, a felelősségvállalás, az 5-es meg az önbizalom hozzá. És ha nem tudnám, hogy mikor születtél, kedves Klaudia, most mondom a lényeget, úgyhogy őrület a képleted, az a név. Az Y egyébként, ha I betűnek hangzik, az Y betűszámértéke 7-es mindenképpen, ha másalanzónak írjuk, akkor is, és de a magánhangzók közé írjuk, ha I betűnek hangzik. És kedves Alföldi Klaudia, akinek a magánhangzók értéke 1-es, és 28-asból jön ki a betűk számértéke, 10-es kapunk belőle, ugye, és 1 meg 0, 1-es egyszerűsítjük. Ez viszont konkrétan, ugye, mint tudjuk, a belsőjén a tudattalatinkat mutatja, és akinek egyes a belső énje, az a vezetői képességet jelenti, a vezetői ambíciót jelenti, hogy te szeretnéd, hogy az legyen, amit te akarsz. 28-as, 10-es, 1-es, csak úgy röviden mondom, meghallgatod a másik embert, és úgyis az lesz, amit te akarsz. Csak kérdés, hogy a személyiséged alapjaiból hiányzó energiák ezt lehetővé teszik-e? Én szerintem jó szellemi erőkkel vagy megáldva, úgyhogy nem aggódom. Tehát azt mondom, hogy nagyon erős a neved energia képlete. 7-es a másalanzók értéke, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezzel nem érzelmileg kapcsolódsz a világhoz, hanem nagyon nagy elvárásaid vannak, magas elvárásaid vannak magaddal és másokkal szemben, és a kettő összege pedig őrület, mert 1 meg 7 az 8, na ez a mars, ami hiányzik a személyiséged alapjaiból. Bocsánat. Egy kis vizecske. és ráadásul 53-asból jön ki, és megint csak ugye az 50-től kezdődő 59-ig terjedő számokatnál az 5-ös szám az erős. Azért adjuk az 50-essel kezdődő számokat a legjobbaknak, mert a hittel kezdődik. Ugye az hit a legfontosabb, mint nem győzöm hangsúlyozni. És az 53-asból kijövő 8-asa, mint a teljes nevedben ez van, teljes névszámod, az egyik legerősebb karrier szám. A 8-as névszám pedig azt jelenti, hogy ez egy pénzteremtő képesség. Csak kérdezem, kedves Claudia, hogy mennyire van önbizalmad, mert a ketteseknek azért az önbizalom ma hiány, van problémájuk egyébként, nem hiszik el, hogy elég jók például, még ha mondják nekik, akkor sem. Egy kettesnek mondjuk alapszinten napi lelki szükséglet, hogy mondják neki, hogy jó, de még lehet, hogy akkor se hiszed el, te se például. Tehát itt ezzel van gond, és a személyiséged nekem ráadásul, nekem van 4-esem, van 2-5-ösöm is az alapképleteimben, de mégis azért az alapszemélyiség probléma azért mindenkiben benne van valamilyen szinten, és ezeken lehet változtatni, ez a lényeg. Úgyhogy elhiszed, hogy értékes ember vagy, aki jó tagja, hogy mondjam, normális tagja a társadalomnak, és teszel azért, hogy ebbe a társadalomba jól beilleszkedj, miért ne tennél, hiszen a kettesek is kiválóan alkalmazkodnak, és kiváló munkatársak, segítőtársak, csapatemberek, bárhol, bármikor, akkor neked ezzel nem lehet problémád az önbizalommal, mert egy nagyon rendes hölgynek gondolok téged, közben pedig a neved képletét, ha nem tudnám, hogy mikor születi, azt mondom, hogy a kedves Claudia az van, amit te akarsz. A Claudia név is nagyon szerencsés, 23-as a betűk számértéke, amiből 5-ös kapunk, de átszámolom még egyszer, mert a K betű is Claudia, 5, 6, 9, 19, meg 4, 23, igen, jól emlékeztem. Nagyon szerencsés a Claudia név ilyen szempontból, megint csak az 5-ös szám hiányát pótolandó. Úgyhogy a sok érzelmi energia, kedves Claudia, ami a személyiséged alapjaiban van, a neved képletében és a neved betűjének a számértéke is, itt az 1-es, 4-es, 7-es vonal, vannak ilyen értékű betűk a neved, azok azért mindig mégiscsak a realitás érzékedet erősítik. És mondom, szellemi erőtnek is sem vagy hiány, sőt, az egyes szám maga a kreativitás jelenti, a vezetői ambíció mellett az eredeti gondolatok hordozója, főleg a 28-asból kijövő számjegy. Mondom, minden, az a jó, hogy minden számot a maga helyén értelmezünk. Neked 28-as a magánzók értéke, ha valakinek ez a sorsmisszió száma, amit Nikola Teslának, akkor az feltaláló, ez a feltalálók száma, vagy egy 28-ai születésnapi szám, tuti vezető. Úgyhogy ez kellene, a személyiséged alapét kellene a te fejedben helyre tenni, kedves Claudia, és akkor olyan kerek lesz a világ, és akkor valóban elérheted az álmaid, mert így viszont én sok bizonytalanságát látok ezügyben. A 4-es hiány és azt jelenti, hogy nem vagy elég következett, mit teszel azért, hogy elérd a céljaidat. És azt mondom, nagyon szellemi erőket látok itt, de a sikerért tenni kell, nem tudok mit mondani. És mondanám, egy jó hírem van, hogy akik 6. hónapban, most júniusban, 3-án, 12-én, 21-én és 30-án születtek, azok számára az egyes számú személyes év beindult, és hát egy teljes év van arra, hogy új dolgokat indíts el az egyesében, nagyon komoly párkapcsolati lehetőséget hoz is az élet, és a karrierben is sok-sok lehetőség közül lehet válogatni. Nézd is meg esetleg, mert beindul a pörgés most már, hogy a sok lehetőséghez alaposan meg kell nézni, és a legjobbat kiválasztani ezek közül. Úgyhogy kedves Claudia, az egyes éved van, sikerre vagy ítélve, és ha hozzáadom a 2-es sorsmisszió számodat, akkor 3-assal színezett ez az egyes év, ami megint csak egy pozitív energia. Úgyhogy nagyon sikeres év elé nézel, és nagy felelősséget tolok rád, mert amit elindítasz, abból hosszú távon te fogsz profitálni. És a te életed, 2000-ben születtél egy fiatal ember, vagy előtted az élet minden lehetősége, és tényleg itt az egyes évben azt mondom neked, hogy mindent bele. Szívből kívánom, hogy esetleg remélem ez a néhány mondat, amit én megemlítettem a képled elemzése során. Ha ezekkel egyetértesz, akkor elindulsz a változás útján, és mondom, hihetetlenül jól fogod érezni magad 2-3 hónap múlva. Legalábbis ebben bízom, és ebben reménykedem. Na, köszönöm szépen. Itt a Bettike azt írja, hogy Claudia előtt ő írt. Itt azt írja Bettike, hol van Bettike képlete? Lány, csak én lehet, hogy kihagy, nem hiszem. Kedves Betty, úgyhogy komolyan mondom, itt van az egér, itt van nálam az egér, itt van a Stadler Zsolt úr, és utána a második helyen van, Claudia képlete van a második helyen, bocsánat. Claudia pedig azt írja, hogy köszönöm szépen. A Betty azt írja, és nem látom Betty képletét ráadásul. Betty, hova írtad te? Ne haragudj. Az helyzet, kedves barátaim, hiába írtuk ide az adás alá, ott is van, lehet üzenni, vagy írni valamit, nem tudom, de látom, hogy néha oda is ír valaki, én azt nem látom, hogy adás ide alatt itt annyi mindenre kell figyelnem ráadásul, hogy arra aztán tényleg egyáltalán nincs energiám, hogy oda is nézek, amit nem is látok. Ránézek a Poptarisztia üzenőfalára, nyilvánvaló, oda rá tudok nézni, mert ez csak egy kattintás, de egyébként, ha odaírtál, kedves Bettike, azt írta, hogy ne haragudj, azt írja, ne haragudj Zoltán, de én írtam előtte, Klaudi előtt, de hova írtál? Mert itt van az üzenőfal, azt mondja, remélem rám is sor kerül ma este. Nagyon szívesen, kedves Beti, de akkor írd ide az üzenőfalra, ahova Klaudia is írt, és a Stadler Zsolt úr is írt, és velük kezdtem, mert ez a dolgoknak a sorrendje. Úgyhogy Klaudiának köszönöm a visszajelzést, remélem, hogy segítettem. Kedves Betike, neked meg azt kívánom, hogy azt kérem tőled, hogy írd ide az adataid, és meg a teljes neved is, ha kérhetem, mert ugye a teljes név a teljes információ számomra, és részemről semmi akadálya. Úgyhogy sajnálom, hogyha valamit nem jó helyre írtál, csak ezt tudom elkezdeni, mert itt bárhogy mereztem a szemet az üzenőfalra, nem látom a neved, nem látom, hogy Bettiket, nem látok ilyen e-mail címet, semmit nem látok. Úgyhogy légy szíves, akkor te tegyél valamit azért, hogy lássam, hogy miről beszélhetek esetleg, a képleted láttam. Na, itt azonban addig, amíg nincs Betty, nem írja ide az üzenetét, mondom a telefonszámunkat, vagy kedves Betty, hívjál föl telefonon, tényleg milyen jó ötlet, itt van az élő telefonszám, lehet engem hívni, plusz 36 30 88 60 550, és ha Viberen hívsz, akkor tényleg nem kerül semmibe, mert a Viber ingyenes telefon. Úgyhogy van itt lehetőség, bármikor, bármi. Na jó, és akkor nézzük a következő SMS küldőjét, Répási Jánosné, azt mondja, Horváth Anna, született Horváth Anna, gondolom én, és Anna született pedig 68-ban, 7. hó 12-én, és akárhogy is nézem a sorrendet, most pedig Horváth Anna hallgatónk, Répási Jánosné az e-mail címe 80248 címmel, úgyhogy az ő képletét nézem addig, aztán ha Betty ír, akkor természetesen ő is következik. Na, és Anna pedig született 1968-07-17, már is csinálom a képletét. 1986-07-17, már is kész vagyok vele, 1986-07-17. Horváth Anna, ez egy jó lesz, 38-as a horvát név, az Anna pedig 12, ebből egy 50-es szám ki is jött, igen. Így van, hát kedves Anna, ha nincs hozzá kérdésed, csak ez van, hogy egy elemzést szeretnél kérni, de van itt, azt mondja, igen, szép estét kívánok, munka és párkapcsolat érdekel, ha belefér. Persze, hogy belefér. Ja, Horváth Anna is, még Mária is a nevem, bocsánat, akkor most vettem észre. Igen, csak itt közben az egérrel vigyáznom kell, hogy valami, na, hogy olyan dologra kattintsak, ami esetleg megzavarná az adást, vagy azt mondja, hogy vagy valahogy megszüntetném magam, azt nem szeretném. Horváth Anna és Mária az eredeti név, akkor azt is megcsinálom gyorsan, mert először mindig az eredeti névből indulunk ki, de hát ez se kerül sok időbe. Már is készen leszek, sőt nem is kell, hanem így beírjuk még egyszer. Horváth Anna és Mária, és Mária utána. Mária, és továbbra is 1986, 07 és 17. Jól. Bocsánat, hogy itt a Mária nevet. De a caps lockot egy kicsit másképp kell működtetni. Pillanat, már is itt vagyunk. És meg vagyok vele. Aha. Hát ez tényleg nagyon érdekes dolog ez. Itt az eredeti neved, kedves Anna Mária. Anna Mária. És még egyszer visszakapcsolok, hogy azt mondja, hogy munka és a párkapcsolat érdekel, ha belefér. Közben itt van a Répási Jánosné, tehát ez egy név, amit már fölvettél, ami már voltál. Ezek szerint akkor ez már nem működik. Ezek szerint ez már nem működik. Úgyhogy, mert ha valaki párkapcsolat területén is kérdései vannak, akkor ez valószínűleg akkor szabad vagy. Na nézzük a képleted. Azt mondja, hogy születtél 1986-ban. 7. hó 17-én ugye rák napod van, és ebből egy 39-es sorsmisszió szám jön ki, ugye 3-9-12, 1-2-3-as. Ezzel az a feladatszámod, ugye ez a jó kifejező képességet jelenti, ez a Merkur bolygó. És kétségem nincs afelől, hogy ez neked ez nagyon jól működik. De nem gyenge ez a képlet, azért a személyiséged alapjairól beszélek, a születési dátumot, számairól, mert 17-én születtél, ugye ebből 8-as kapunk, 1 meg 7 az 8, ez a Mars, és a 8 meg 9, 17, ez a Mars felső oktávja, ez a Plutó. Ez egy nagyon jó, nagyon erős karrierszám egyébként, és önérvényesítő képességgel. És megint csak, kedves Anna Mária, így mondhatom esetleg, megint csak kérdezem, miért, mert a 4-es szám és az 5-ös szám is hiányzik az alapképletedből. De azért nem féltelek téged, maradjunk annyiban. Úgyhogy a jó kifejező képesség mellé azért a születésnapszám talán a legfontosabb szám a képletünkben, mert ugye ez a felnőttkori életciklusunkat is jelenti, mutatja, mint tudjuk, ugye, és mutatja a foglalkozást is, hogy mire vagyunk alkalmasak. Ezzel a 17. évvel lehet valaki vállalkozni, egy nagyon jó karrierszám egyébként. De nagyon érdekes a te neved, az eredeti névből indulok ki, és lehet, hogy kedves Anna Mária, lehet, hogy jobb, ha nem is használod az eredeti neved, mert ugyan, és egy nőként, nem mindegy, hogy férfinak vagy nőnek a képletét nézzük. Túl kedves vagy ezzel, én azt mondom, mert akinek kettes a maga, azok értéke, és 20-asból jön ki ezek a részletek, de hol a zéró, mint tudjuk, amely szám mellett áll, mint születésnapi számként is, és a maga, azok értékében is ezt ugyanígy értelmezzük, annak az energiáját a sokszorosára felerősíti. És a 20-as számban ugye az azt jelenti, hogy te vagy az ideális segítőtárs, telé vagy szeretettel, és boldog örömmel segítesz bárhol, bárkinek, nagyon szívesen együttműködsz másokkal. Bár azért nem gyenge ez a képet, hangsúlyozom. De ráadásul, ami ezt erősíti, a jó szándékodat, akinek 9-es a másalanzók értéke, az az önzetlen szeretet száma, és akinek, mint a te esetedben, az eredeti nevedben, ez az önzetlen szeretet, ez úgy nyilvánul meg, hogy valóban ne is adod a szíved, a lelked, és még a belső éned is ezt segíti, hogy jó szívvel teszed. Igen ám, csak megint az jut a szembe erről, mert ezek nagyon erős érzelmi energiák, és hogyha fellelkesedsz valami iránt, és a jó szándékkal és együttérző képességgel, ami nagyon szép dolog, és nagyon szép oldal ez a személyiségednek, de megint csak azt mondom, hogy ha kihasznál, hagyod, hogy kihasználjanak, akkor ezeknek a dolgoknak te leszel az áldozata. Tehát egy idő után, remélem, hogy van sok élettapasztalatod, mert 86-ban születtél, megtanultál nemet mondani, meghatározni azokat a szabályokat, hogy eddig megy a dolog, utána már nem. Csak attól tartok egyébként, hogy azért kérdezed, hogy van-e milyennek a párkapcsolati lehetőség. Mert én azt mondanám, hogy ez egy nőnél se jó, hogyha valaki már az önfeladásig elmegy, mert ne haragudj, hogy ez jut eszembe erről a neved energiáiról. Mert a belső én a tudattalatunkat, a legbelsőbb készítéseinket mutatja, ott az ideális segítőtárs vagy, adod a szíved, a lelked, és hol van az egód, az egészséges egód. Még jó, hogy van neked is 3 darab egyesed a számaidban, még jó, hogy 17-én születtél, ami egy nagyon erős karrierszám, de ez a sok-sok érzelmi energia, és mondom, a számokból, az alapszámaiból hiányzik, pontosan az önbizalom, meg a 4-es szám, a realitás érzék, a föld száma, az kell, hogy mondjam neked, hogy azért, lehet, hogy azért van kedves Anna Mária párkapcsolati problémád, mert egyszerűen annyira jó szívvel állsz hozzá mindenhez, és ha az önértékeléseddel baj van, ha nem értékeled eléggé saját magad, akkor ezt mások sem fognak téged értékelni, és akkor úgy gondolják, hogy tőled mindent elvárhatnak, te mindent megteszel, te vagy az áldozat, és ha nem is értékelnek, akkor meg boldog sem tudsz lenni. Úgyhogy légy szíves, az önértékelésedet tett helyre, mondom, a személyiséged középpontja nagyon hiányzik. Pedig van 5 darab egyes értékű betű a nevedben, ugye ezek az albetűk, van itt azért a neved ennek betűk számértékei is árnyalják, színezik, súlyozzák a képletet, de a név eredő energiái viszont erősebbek, és erről beszéltem most, hogy ebben egy nagyfokú áldozatiság lehetőségét látom. Közben pedig ott van a születési számaidban, a személyiséged alapjában, ott vannak azért a jó kis karrier energiák, meg tényleg az, hogy nagyon okos vagy, talpra esett is tudsz lenni, és hát a rákok azért a gondoskodásban a legjobbak, mondhatnám így is. És azt mondom neked, hogy a Horvát Anna névben viszont, ha nem használod a Máriát, és én javaslom is, hogy esetleg gondolkozz el ezen, mert ugyan 9-es a magánhangzók értéke a Horvát Anna névben, ami megint csak egy nagyon szép, az önzetlen szeretet száma, ezzel is konfliktus kerülő vagy, meg egy tökéletes világban szeretnél élni, és nagyon aranyos vagy, kedves vagy, és a vágyaidban az van, hogy tényleg legyen mindenki boldog, legyen tökéletes ez a világ. És ezzel megint csak mondom, konfliktus kerülő vagy inkább, de a Horváth Anna név energiái viszont nagyon jók, szuperek, ötös a teljes névszámod, és ötös a más halandzók értéke, ami azt remélhetőleg pótolja azt az ötös számot, ami a személyiséged alapjaiből hiányzik, és az ötvenes szám ugye megint az éró által felerősítve, ez a Jupiter bolygó, a belső erő, a hit, az önbizalom, a tudás, a bölcsesség, egy szellemi szám, szellemi erő, és a középpontja a személyiségnek. A Horváth Anna név nekem nagyon-nagyon tetszik, és nem javasolnám, hogy a Máriát használd. Mondom, először mindig az eredetinéből kell kiindulni, de amit kimondunk a mindennapokban, az az energia működik. Nekem is az éró nincs beírva a személyimbe, de én ezzel vagyok azonos, ez az energia működik, mint tapasztalhatjuk, működik. Elég régóta már, hál' Istennek, 2000 január 1-én vettem egy levegőt, mert abban a dátumban volt a legtöbb zéró, és azóta én lenulláztam magam, mondják kedvesen néhány barátom, de én tudtam, hogy nekem erre az energiája, erre a névre szükségem van, és mint látjuk, működik is szépen. Úgyhogy a kedves Horváth Anna, nagyon okos, nagyon jó szellemi erők, és ott az önbizalom energiáit látom a Horváth Anna névben. Úgyhogy így mondanám, hogy térden ülve könyörgök neked, hogy a Mária nevet ne használd, de lehet, hogy már rég nem használod, mert te is rájöttél, hogy ez így jól is hangzik, és semmi baj nincs vele. Én pedig numerológiai szempontból csak megerősíteni tudom, hogy ez segít téged abban, hogy az igazi önbizalmat megtaláld, és kerek legyen a világ, és az önértékelésed is helyre kell tenni mindenképpen, mert ezen múlik a párkapcsolat. Úgyhogy hát nézzük meg, mi a kérdésed, még azt mondja, hogy öniskeret és a munkaterén is kérdezett, hogy mi a helyzet. A munkaterén is, hogy mi a helyzet. Bocsánat, itt keresem közben. Igen, és a munka és a párkapcsolatát minden érdekli. Jó, a Betike közben a Betike nem írt, úgyhogy Beti, kedves Beti, azt arra kérlek, hogy írjál, légy szíves a megfelelő helyre, ide a üzenőfalra, és akkor előre veszem a képleten, jó? Vagy hívjál telefonon, plusz 30-30-88-60-550. Na, és akkor mondom Anna, hogy milyen időszakod van, hatos éved van először is. Hát, ér véget a hatos éved, az a helyzet, ugye? Mert ugye tavaly volt a születésnapod, július 17-én. Véget ér a hatos éved, ami a családról szól, párkapcsolati lehetőségekről, párkapcsolati vizsga, az otthonnal kapcsolatos dolgok, lakásfelújítás, házfelújítás, ha nincs költözés, meg rendrakás és a családi események, és egy komoly párkapcsolat, kérdezed a párkapcsolatot, tehát a hatos évben kell, hogy legyen lehetőség erre, mert ilyenkor a hatos évben a szexuális kisugárzásunk is a sokszorosára felerősödik. Kedves Anna, hát mikor, ha nem most a hatos évben? Na és most valaki telefonál, tessék, megnézzük, hogy mi újság van. Na, ha sikerül, persze, reméljük. Hát, halló, tessék, halló.
2: Jó napot kívánok, Varró Lívia vagyok, és szeretnék én is számmisztikai elemzést.
1: Kedves Lívia, sok szeretettel köszöntelek.
2: Köszönjük.
1: Úgyhogy csak egy mondatot még mondok, egy elemzést befejezek, jó?
2: Jó.
1: Jó, egy kis türelmedet kérem, tartsd a telefont, jó? Csak egy mondat lesz, és kedves Horváth Anna hallgatónak azt kívánom, hogy sok sikert az életben, jön a hetes év viszont, ami azt jelenti, hogy hosszútávú célokat kell kitűzni, terveket készíteni, és a tudatos áldozathozatára kell késznek lennünk a hetes évben, de tanulásra jó, váratlan pénzek jöhetnek, és hát át kell gondolni az embernek a hetes évben, hogy hol tartok az életemben, és köszönöm Horváth Anna bizalmát, hogy megkért arra, hogy mondjak néhány dolgot a numerológiai képletéről, jó? Na, kedves fiatal hölgy, hangját hallom én itt közben nagyon. Kihez van szerencsém, akkor mégis kihez van szerencsém?
2: Varró Lívia vagyok.
1: Varró Lívia, két R-rel, ugye?
2: Igen.
1: Lívia?
2: Igen.
1: És egy születési időpontot, légy szíves.
2: 1977.
1: 77, nem hiszem el, olyan kedves hangod van, fiatalos hangod van, hogy őrület.
2: Január 30.
1: 01 és 30. Aha. És az országnak, a világnak melyik részéből telefonálsz egyébként?
2: Budapest.
1: Igen? És honnan tudod, hogy van ez a műsor?
2: Én ezt már régóta nézem, meghallgatom.
1: Olyan?
2: Igen.
1: Ha jó, helyes. Érdekes. Örülök, hogy érdekel az ezotéria, meg a szellemtudományok, és örülök, hogy érdekel az önismeret lehetősége. Figyelj, Lívián, hát az a helyzet, akkor te is, mert figyelj, van egy ingyenes számmisztikai kalkulátorom, biztos, hogy kipróbáltad.
2: Én egyébként azt olvastam már, igen, de most szeretnék valami újdonságot hallani.
1: Hát figyelj, ha ránézek a képletedre, ezeket mondom gyors, csak mondom a lényeget. Jó. Kár, hogy nem hívták korábban, mert még megy a műsoridő is. Vége felé járunk. 1977-01-30, ebből egy 28-as szám jön ki, ilyeneket tudsz azért, ugye?
2: Igen.
1: Ugye 2 meg 8, 10, 1 meg 0, 1-es. Ma már az első elemzésnél, vagy a második említettem, hogy ez a feltalálók száma és a vezetői képességet jelenti. Mondanám, hogy a Varó Lívia névben a magánzók értéke 8-as, ez a mars, megint csak az önérvényesítő képességet jelenti, legalábbis az, hogy a vágyaidban ez van, hogy jó lenne az lenne, amit te akarsz, kedves Lívia. Igaz?
2: Igen.
1: Nagyon jól álcázod magad egyébként, mert 2-es a más alanzók értéke, mert szerint, hogy nagyon együttműködőkenek és segítőnékésnek mutatod magad, de csak addig, amíg érdemes, igaz?
2: Igen, hát elég hosszú ideig hajlandó vagyok erre, igen.
1: Hát jó van, te tudod. Na, és a kettő összege pedig őrület, 82, 10-es, 1-es a névszámod, és 55-ösből jön ki az összes betű számértéke. Ez pedig egy olyan erős karrierszám, olyan erős hitet jelent egyébként, hogy, és ezzel vezetőként jelensz meg a külvilágban. Kedves Lívia, csak én kérdezem én, hogy ha született vezető vagy, és a nevedben is benne van, meg a hitrendszeredben is, ha nem tudnám, hogy mikor születtél, azt mondom, hogy az van, amit te akarsz, és tuti vezetőként jelensz meg a világban. Annak kell lenned. Csak megint csak a mai minden napnak megvan a maga rezgése, és itt folyamatosan mindig az 5-ös és a 4-es szám hiányáról beszéltem egész nap. Hallgatod az eddigi adást?
2: Én most csatlakoztam csak be, és teljesen spontán volt a hívás, tehát nem hallottam a korábbi dolgokat sajnos a mai adásból. Aha.
1: Mert mondom, itt, és, ja, és ráadásul nagyon független személyiségképletét látom, tehát arról nem is beszélve, igaz? Hát azért igen. A páratlan számok, független számok, 30-án születtél, ugye ott az Éró is 5-es, a Merkúri energia, 1-es a sorsmisszió szám, hogy ugyan 8-as a magánzók értéke, de az a legfüggetlenebb szám egyébként,

0: Rengeteg tapasztalatom van. Neked van egy vízöntő napod, ami azt jelenti, a nap azt jelenti, hogy a te apukád, mikor kislány voltál, és neked jár egy vízöntő napú férfi, ha párkapcsolatnak esélyt adsz. Adtál már esélyt a párkapcsolatnak? Vagy voltál férjem?
1: A volt férjem az vízöntő volt, igen.
0: Hát van is, meg nincs is, most meg már nincs is. Tehát a vízöntőség ez jelent, és a te képletedben neked van vízöntő napod, mikor a kislány voltál, az apukád hozta a vízöntő analógiát, volt is, meg nincs is, és most pedig a párkapcsolat területén van az, hogy van is, meg nincs is, és az a helyzet, hogy most nincs éppen. A vízöntőkhöz van egy recept, a vízöntő napú férfiakhoz. Hogyha tolod, akkor jön, ha húzod, akkor megy.
1: Igen.
0: Mert a vízöntő a legfüggetlenebb jegy, tetszik tudni? Tehát ha bevonzol valami nagyon független férfit, akkor ne próbáld még egy kicsit se birtokolni, mert akkor elmenekül, akkor nem lehet őket. Jó, viszont ha meg tolod, akkor meg fontos leszel neki, és akkor érdekes és izgalmas leszel neki, és ez mindig meglegyen, mindig tarts fenn ezt a jó állapotot, hogy meg egyébként is, ha egy gyönyörű nőnek, azért udvaroljon már egy férfi, és értékelje azt, hogyha kap lehetőséget tőle, nem? Ugye, Lívia?
1: Igen. Igen.
0: Na, de azt akartam mondani, hogy az egyes gyerekkor, mondom, lehet, hogy az apukáddal volt valami gond. Az apának való megfelelés, az apa képe nagyon fontos. Rengeteg
1: ilyen... Elég zárkózott édesapám volt, szóval ő egy kicsit ilyen magának való ember,
0: volt. Lehet, hogy bármilyen ember is volt, de a te tudatalattidban, lehet, hogy elmész egy kineziológushoz, fölhozza ezeket a tudatalattidból, hogy az apukádnak való megfelelés a numerológiában az egyes gyerekkor, és ez önmagában már, mert az apa mégiscsak a nap, hogy ez önmagában már egy nőt később felnőtt korban már erőssé tesz. Tetszik tudni? Tehát az egyes gyerekkorú nők, ide van leírva a könyvem, mert nem tudom, a YouTube-ot látod?
1: Hát most nem is nézem, abszolút vonalban vagyunk.
0: Telefonon vagyunk, de nagyon. Az, hogy itt le is van írva a könyvem, hogy az egyes gyerekkorú nők később felnőtt korban, pontosan ezen okok miatt, mert nagyon erősek, a megfelelési kényszerben nőnek fel, és a többi, vezetni akarnak, dominálni akarnak, és uralkodni akarnak. Te képletedben nem csak egyes gyerekkor van, hanem egyes a sorsmisszió számod, egyes a teljes névszámod, 8-as a magánzók értéke, ezek a leggyorsabb számok. 30-án születtél, az 1, 3, 5, 8, ezek a leggyorsabb számok a numerológiában. Úgyhogy, kedves Lívia, te vagy egy független személyiség, és hát lehet, hogy a párkapcsolat is azért, hogy mondjam, ezek a számok nem az érzelmekről szólnak. Nagyon kedves, aranyos tudsz lenni, mert a külső éned az 29-11-2-es, tehát te egy rendes lány is vagy, aki valóban, az előbb olyan tréfással mondtam, hogy jól álcázod magad, de azért ebben van tényleg komoly rész is abban, hogy te valóban megvan benned a jó szándék, az együttműködésre és a segítségnyújtásra. Igen. Tehát az is egy érzelmi energia, de igazából ez a sok energia, az egy energiaképlet, ezek az érzelmekről szólnak, és nem tudom, hogy ismered a horoszkópot, például itt nekem van egy számítás, egy algoritmus, ikrekoldad van a horoszkópodban, ha már így ennyire érdeklődsz, ugye?
1: Igen.
0: És az ikrekold mit jelent? Ugyanaz, mint a 30-ai születésnapi számot, hogy az érzelmeidben is racionális vagy, mert a Merkur maga a racionalitást jelenti, tudod? És az érzelmeidben is, az ösztönös érzelmeid is sikerorientált és független személyiség vagy. Úgyhogy én azt mondanám itt ebből a képletből, meg kellene gondolni, de felindulni a változás útján, hogy az érzelmi oldaladat egy kicsit erősíteni, és tudsz-e kedves lenni és aranyos lenni, mint említettem, de a párkapcsolat az egy másik dolog, és ha a férfi azt érzi, hogy te tényleg odafigyelsz rá, hogy akár iszod a szavait, hogy csak úgy vicceskedjek, tehát tényleg odafigyelsz rá, és fontos neked, és tudsz neki mérsékelten, nyilvánvaló, nem kell ráönteni az érzelmeket, nem is tudnád, de hogy az érzelmi energia is működjön a kapcsolatban, hogy a férfi érezze azt, hogyha te vele vagy, akkor az neki borzasztó jó. Mert én azt gondolom a képleted látán, hogy te egy nagyon céltudatos lány vagy, nagyon független vagy, teszed a dolgodat, szereted a munkádat is, gondolom, amit csinálsz.
1: Szeretem, igen.
0: Mivel foglalkozom?
1: Emberekkel foglalkozom, hát, fodrász vagyok.
0: Fodrász, őrület vagy. Nagyon jó, szuper, biztos, hogy ebben szuper vagy. És ráadásul igen, vállalkozó is vagy, ugye akkor?
1: Igen, tehát abszolút magam ura vagyok.
0: Hát ez Istennek. Az, hogy igen, de ezzel is megírtad a sorsod a függetlenség felé.
1: Igen.
0: Mert akkor ezzel egy férfi...
1: Jobb így.
0: Nem szorulsz rá egy férfira sajnos.
1: Nem.
0: Úgyhogy ez a baj, ezért van gond, probléma a párkapcsolat területén, mert te vagy egy ilyen rendkívül független, és tök jó fej vagy, hangsúlyozom, mert látod, hogy megoldod egyedül saját magad az anyagi biztonságodat.
1: Hát kénytelen vagyok, igen.
0: Csak gratulálni tudok hozzá, de mondom, olyan szuper erős a képleted, olyan független vagy, jó fej vagy, vezető vagy, tudod, hogy mit akarsz, és ragyogsz a munkádban, sikeres vagy, tökéletes az élet. Akkor meg jön egy férfi, aki zavar, férfiak meg jönnek bármikor, lehet barátokat találni, igaz?

0: Hát azért ez nem teljesen így van.
1: Hát jó fejek azért nem sokan vannak.
0: Mert hogy én pont, hogy ilyen nagyon érzelmesnek élem meg magamat, de hát nyilván itt egy kívülálló nem ezt gondolja.
1: Hát más, amit te gondolsz, amit te érzel, meg másképp látnak téged a mások, amikor hogyan megjelensz a világban.
0: Engem általában másképp látnak, mint amilyen vagyok. Én ezt furcsálom sokszor.
1: Drága Lilian, mindenki szeretetre vágyik, és te is biztos vagyok benne.
0: Igen.
1: De csak tényleg olyan félve kérdezem, mert neked van a vízöntő napod, mondom, van is, meg nincs is a nap. Tetszik tudni? Tehát kell lenne, jó is lenne, ha lenne, de jobb, ha nincs néha. Tehát azt mondom, hogy ezt kéne neked eldönteni, egyáltalán mennyire komolyan mennyire tudsz megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy te valóban, és már egyszer már megégetted magad egy párkapcsolatban, egy házasságban, hogy mennyire vágysz arra, hogy valóban egy arra érdemes férfival tényleg komolyan összekapcsolod az életed. És te, mint nőként, mint hol legyél ebben a kapcsolatban, holott én csupa egyes látok itt, az meg a nap energiája. Tehát te vagy egy napszerű személyiség. Mm. Bizony. Nem könnyű ez neked. Neked a párkapcsolat a nehéz.
0: Ez egyáltalán nem könnyű.
1: Hát erről beszélek. Neked a karrier nem könnyű, csípőből megy, látod, mindent megoldasz, és kerek a világ. De neked pontosan ez, de csak félve kérdezem, de válaszolj rá valamit, aztán majd tényleg te tudod, hogy menj. Komolyan szeretnél egy komoly párkapcsolatot most már?
0: Én halálosan komolyan. Igen.
1: Jó, én ezt elhiszem. Én ezt elhiszem, és azt mondom, hogy ez egy jó hír, és de ehhez neked el kell indulni a változás útján. Figyelj, az helyzet, hogy ötös éved van, ami azért jó, mert ez egy 9 éves periódus középső éve. Ez egy ilyen zűrzavaros időszak, de pozitív mindenképpen, csak mondom röviden a lényeget. És jön a hatos éved januártól, 2027 januárjától jön a hatos éved, ami viszont pontosan egy fél év lesz addig, még több mint egy fél év van addig, de ez pontosan elég idő lesz ahhoz, hogy egyébként szépen, figyelj, itt a nyár, azért van szabad időd, nem? Azért tudsz ismerkedni, bulizni, ez az amaz. Tehát azt mondom, hogy mindenképpen pasizzál, légy szíves, de hogyha tényleg komolyak a szándék, hogy szeretnél egy komoly kapcsolatot, akkor változz, mert ha nem változol ezzel a személyiséggel, jönnek a férfiak, aztán jó volt, szép volt, aztán jön a következő. Tehát mert a vonzerő, de biztos, hogy benne nincs semmi probléma, mert tök jó fej vagy szerintem, és még gyönyörű is vagy, igaz, Lívia?
0: Szerénytelennek hangzik, hogy azt mondom,
1: hogy igaz. Na, maradjunk annyiból, hogy van vonzerő. Persze, igen. De azt mondom, hogy mindenképpen indulj el a változás útján, és mondom, az érzelmi oldaladat próbáld erősíteni. És hogyha és akkor azt látod, hogy arra érdemes férfi, aki minimum legyen vállalkozó, vagy egy vezető helyen, egy vezetői pozícióban, akire te fel tudsz nézni, mert már ott tart az életében, ahol te. Mert a férfi dolga is az, hogy felelősséget vállaljon, és ő legyen a nap. Ne te akarjál a nap lenni, mert akkor nem lesz párkapcsolatod.
0: Igen, és az úgy nem jó, tehát hogy pont ez hiányzik, igen, hogy férfi tudjon lenni. Én nem akarom ledominálni, én nem akarok fölé kerekedni. Pont ebből volt hiány, tehát én ezért nem tudtam úgy nő lenni, mert tehát én nem én szeretném hordani a nadrágot.
1: Hát nagyon helyes. Ne is ez legyen a cél. Isten ments, te legyél nő, az a nő, akire minden férfi vágyik, aki szép, gyönyörű, vonzó, okos, intelligens, és plusz ráadásul még érzelmeket is tud tőled kapni. És az érzelmek a legfontosabbak.
0: Nekem azok.
1: Hát igen, de az, hogy valóban...
0: Bármennyire is, hogy esetleg a képletem nem azt mutatja, de nekem azok, én nekem mindig ő. A körül forog a fejem, valahogy, meg úgy.
1: Hát a vágyaidban, örülök, hogy a vágyaidban ez van, és erre vágysz, de hát akkor valósítsd meg az vágyaidat, az álmaidat. De hát ugye az élet arról szól, hogy tanulunk és tapasztalunk. Ha tanultál az első párkapcsolatod hibáiból, vagy ott csak a másik volt a hibás, mikor elváltatok?
0: De, hogy is.
1: Na hát, akkor erről beszélek.
0: Amit szeretnék kérdezni, hogy ugye én felvettem a férjemnek a nevét,
1: igen?
0: És hivatalosan a papírjaim szerint, az okmányaimon még nincsen visszaváltoztatva.
1: Csak ez a férjezet neved? Ez a férjezet neved, a Varó Lívia?
0: Nem, ez a lánykori született
1: neve. Jó, van, helyes. Jó. Hát akkor figyelj, de az a helyzet, hogy... Na mindegy, visszajövök ide a képletedre, bocsánat. Az a helyzet, hogy ha ez az eredeti neved, hát ebben őrületes karrier energiák vannak, kedves Lívia, de hát mindenképpen légy a régi önmagad, ne cipeld a múltat, és de Hát nézd, én azt mondom neked, hogy tudod, mit ismerkedj. És ha tényleg úgy érzed, hogy komoly kapcsolat is kezd kialakulni, és tényleg komoly lehet belőle, mert a jövőre azt akartam, hogy jön a 6-os éved a jövő január 30-tól, ami valóban egy hosszú távú komoly párkapcsolat lehetőségét hozza neked. Akkor mikor, ha tényleg kialakul egy komoly kapcsolat, akkor mindenképpen változtass meg a hivatalos neved, mert lehet, hogy éppen valaki úgy megőrül érted, hogy elvesz feleségére, és akkor érdemes megnézni, hogy a férjed, leendő férjednek a nevét milyen formában veszed fel. És hát nagyon fontos, hogy úgy olyan energiák jöjjenek be természetesen, ami a család és a párkapcsolat szempontjából jó. Természetesen. Gyereked is van? Gyermek van? Gyermek?
0: Van egy fiam, igen. Van egy tinédzser fiam. Ő egy oroszlán gyermek. Aha. Mondhatom esetleg az ő képletét is?
1: Hát már megy az idő, de legközelebb szívesen vagy. Ha már harmadik szeméről nem szoktunk, nem szívesen adok ki információt, mert mégis csak nem biztos, hogy az illető örülne neki. Mondjál annyit, hogy mikor született a fiad?
0: 2011.
1: Igen.
0: 0811.
1: Hát ezek mesterszám, a 11-es szám.
0: Ugye?
1: 22, 48, 30, 32-es, 5-ös. Hát ez szuper szerencsés gyerek. Nagyon szerencsés srác. Van 5-ös, 32-es, 5-ös. Figyelj ide, hírnév, kiváló kifejezőképesség, külföldi élet lehetősége, a szerencse gyermeke, így ennek alapján.
0: Jaj, de jó.
1: De azért a szerencséért is tenni kell, és az oroszlánok azért kényelmesek tudnak lenni, mert várják, hogy majd őket csodálják azért. Nem tudom a nevét.
0: Igen.
1: Nem tudom a nevét, most erre nincs idő, hogy megnézzük, mert már 10 perccel lassan túllépjük a műsoridőt.
0: Marcel.
1: Kár, hogy nem hívták korábban, de ez csodálatos élmény volt.
0: Megpróbálok majd máskor is telefonálni.
1: Jó, és légy szíves, az érzelmi oldaladat erősítsd, mondom, gyakorolj, és akkor jövőre jön a 6-os éved, amikor már készen állsz arra az érzelmeiddel jó arányokban adni ezeket, mondom, nem kell ráönteni senkire, de hogy legyenek ott, mert az a baj, ez nekem egy hiányérzetet mutat ez a képlet, tudod, hogy spárca szeretetet, és hát emberekből vagyunk, de az, hogy az érzelmeinket kimutatni, az van 2 heteset, 77-ben születtél, ez egy ilyen korosztály. Az a Szaturnusz, az nem az érzelmeket jelenti, hanem az érzelmek lehatárolásában segít. Tetszik tudni? Egyes vagy, az is a tudatos élünk. 30-án születtél, a racionalitás. Ott a horoszkópodban, amit megbeszéltünk, ikrek holdad van, racionális vagy az érzelmeidet is. Az érzelmeidben is. De ha elindulsz a változás útján, minden sikerülni fog.
0: Jó, nagyon köszönöm.
1: Sok sikert kívánok neked a változás
0: Örülök, útján. Örülök, hogy tudtam beszélni.
1: Hát én is, úgyhogy tudtam, hogy hónapom lesz. Na, akkor szép gyarat, és minden jót, és sok sikert kívánok.
0: Köszönöm.
1: Neked.
0: Minden jó,
1: viszont. Szia.
0: Köszönöm,
1: szia. Na, kedves barátaim, visszakukkantok a üzenőfalra, hogy Betike írta ide, Betike magától, hogy az adataid, de most már nincs rá időmre, eltelt a műsor, de van egy sok üzenet, azt mondja, Rivas, igen, elváltam, igen. Jó. Jó, akkor vannak itt üzenetek, de akkor mindenféle visszajelzést is megkaptam, ami volt egy pozitív is, hál' Istennek, sőt, általában mindig azok vannak, meg ha nincs visszajelzés, azt is elfogadom, nem kötelező. De örülök, ha valaki esetleg visszaír az üzenő falra, vagy így élőben is jelzi, hogy esetleg volt néhány gondolatébresztő mondat. De hát az élet, az ember élete, meg a sorsa az a legfontosabb. És az élet egy lehetőség, ugye, nem könnyű, de megoldható, és mint látjuk, a párkapcsolat is egy lehetőség, és az sem könnyű, mint láttuk, hallottuk, ugye, az sem könnyű, de megoldható, hogyha az önismerettel foglalkozunk. Na, kedves barátaim, akkor maradjunk annyiba, hogy köszönöm szépen a figyelmet. Jó volt veletek, a jövő héten is sok szeretettel vállalt benneteket, el is köszönök tőletek. Jajon a vége főcímzene, bocsánat, itt a rádióban is itt vagyunk nagyon. Tessék, és már is.
2: Ez volt a Sun Mystica Zero zene. Kis Zoltán Zero műsora. Köszönjük a figyelmet. Találkozunk jövő hétfőn este 20 órától itt a poptarisznye.hu. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.
2: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Flip the script is back in the house. Flip the script is back, yeah. Flip the script is back in the house.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.
0: Vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya. Minden idők legnagyobb slágerei.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény. Yeah.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Campingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.